0: Sega Mega. Sega Mega. Sega, Sega.
1: Pa ne bi ja ovoliko dugo ostao na estradi da ne pratim trendovi.
0: Bujaka, bujaka. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Sega Mega. Bajaka, bajaka.

0: domu grotom, a jelenský kierom, a cicin tabrova sosta, ja karamba karambita, na rodiču kurde de vráča, i bubne a tarkuda, s tomu grotom, a jelenský kierom, a cicin tabrova sosta, ja karamba karambita, na rodiču kurde de vráča, i bubne a tarkuda, dali je dílo, bolo.
1: Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

0: Nemzet maradó, Jugoszlávia, Jugoszlávia.
1: Prženice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švercu. Najzadu jediniše provest na ovim prostorima. Kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravi.

0: terenu. Στο μισήνο και μπορένου, το ξαμπίω να τερένου. Στο μισήνο και μπορένου, το ξαμπίω να τερένου. Στο μισήνο και μπορένου, το ξαμπίω να.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst, vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.